Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Could you come? Could you care for a cunning cottage

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök az M1-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron, francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be a miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter közölte: amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját

0: A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a kulturális tárca. Tar Zoltán miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az akcióval a jármű történelmének két jelentős korszakára, az 1870-es indulásra és az 1986-os újraindulásra emlékeznek. Ma az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: 1959 óta zajlik Szlovénia fővárosában a Ljubljana Jazz Festival, mely a legrégebbi folyamatosan működő jazzfesztivál Európában. Különlegessége, hogy mindig is nyitott volt a közép-kelet-európai és az avantgárd jazzre. A rendszerváltás előtt is itt találkozhattak magyar, cseh, lengyel és jugoszláv zenészek politikai akadályokat átlépve. A fesztivál kiadóval is rendelkezik. Rendszeresen jelennek meg itt különleges, régiókra jellemző formációk. Ljubljana a szabadzene egyik európai fővárosa lett. A tradíció és a kockázatvállalás példás egyensúlya. Ez a fesztivál Közép-Európa egyik legfontosabb jazzkulturális bástyája.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán. Impro. Kettől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítés egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután tegnap erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. A Budapest és Kijev közötti megállapodás kiterjed a nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogok megerősítésére. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő, külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írta közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkára tegnap Kijevben. Mark Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Közben az oroszok hajnalban több száz drónnal támadtak ukrajnai célpontokat. Herszonban két ember meghalt, kilencen pedig megsebesültek, miután találatért egy többszintes lakóházat. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síita Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Az amerikai elnök háborús döntéseit korlátozó határozatot fogadott el az amerikai képviselőház. Ezzel megerősítették azt az 1973-as törvényt, amely kimondja, hogy az elnök legfeljebb 60 napon keresztül adhat utasítást katonai műveletekre, azok pedig a határidő után csak a kongresszus jóváhagyásával folytathatók. Donald Trump félhetően megvétózza majd a határozatot. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokain találtak. A Wilmelshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almírai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értékre átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben.

Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: love you so. Sunny boy. Yeah, sunny boy.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kiállsz akkor olyan vagy, mint egy pap, akkor én is az vagyok, ha kimerek állni. De ezt a legnagyobb szerénységet csak mint a helyzetem az. Tehát ez nem mondom, hogy én az vagyok, mert rengeteg dologról fogalmam sincs, akár vallási dolgokról, vagy egyáltalán. Tehát egy igazi jó embernek kell kiállni a közösség elé, és ezen kell dolgozni, hogy soha nem leszek az, mert ember vagyok, tehát ugye gyarló, ez így van. Mégis ez elkerülhetetlen, és ezért van értelme.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küld be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a szerkesztőt Fenlegi Lénárdot hallják. Ma is tartalmas lesz a műsor, nézzük milyen jelentősebb koncertek, események lesznek a közeljövőben, több interjút is hallhatnak, csapjunk bele. Mujahid Zoltán és a Gruppen Swing 20 éves jubileumi nagy koncertre készül a Várkert Festen. A Várkert Bazár rendezvénytermében június 7-én vasárnap 19 órától kezdődik az esemény. Csík Tibort, a trombitást kérdezem, aki a formáció vezetője, hogy hogyan tekintesz vissza mindenek előtt az elmúlt 20 évre, van-e bármi, amit az elmúlt évek tapasztalatában szeretnél elmondani a hallgatóknak?
3: Nagyon jót kérdeztél, hogyan tekintünk erre vissza, hogy mi az az, ami mondjuk az első, ami eszembe jut erről a 20 évről. Rögtön az első az, hogy ez egy szempillantás volt, és amit mindig szeretünk elmondani, ez egy nagy baráti társaság, akik mi történetesen jól ízenélnek, tehát mi ezt tényleg így fogjuk fel, ez már-már egy családi viszony közöttünk, és ezért volt ez könnyű ezt megélni együtt, ezt a 20 évet az összes örömével és természetesen akár szomorúságával együtt. Mire számíthat a közönség itt ezen a 20 éves koncerten? Én azt gondolom, hogy egy elég tevékeny zenekar vagyunk olyan tekintetben is, hogy a saját dalainkat, amennyi saját dalunk született például eddig, ez közel 60 fölött egy picivel a saját dalainknak a száma, és hát ez nagyon nehéz bemutatni egy ilyen jubileumi koncerten, olyannyira, hogy ez lehetetlen is, tehát mindegyik nem tud elhangozni, mert utána elkezdtünk műsort írni, műsortervet, és akkor aztán volt benne 38 darab dal, akkor 3 órán keresztül ülne ott a közönség, tehát nyilván ezekből ugye szelektálni kell. Az viszont biztos, és ami a lényeg, és ami a gerincét fogja adni ennek a koncertnek, az, hogy igyekszünk megmutatni minden főbb stációját az eddigi karrierünknek, úgy, hogy honnan is indultunk el, és aztán különböző befolyások miatt, ugye milyen stílusbéli, vagy éppen felállásbéli változások történtek, és ezeknek ugye mindegyiknek helye van, ott van helye, ahol ezek történtek, és ezeket szeretnénk mindenképpen, legalábbis a megjelent 5 nagy lemezünkről a legnagyobb slágereket eljátszani, és esetleg azokat is képbe helyezni a zenekarral kapcsolatosan, akik eddig mondjuk nem ismertek bennünket, vagy nem olyan szigorúan követték a mi előmenetelünket, úgyhogy az biztos, hogy nagyon jó hangulat lesz, az biztos, hogy mi a lehető legjobb kedvel és nagy szeretettel álltunk ennek az egész koncertnek a megalkotásához, úgyhogy mi mindent meg fogunk tenni, ahogyan eddig is, és az biztos, hogy egy fergeteges parti lesz.
2: Több énekes is volt a formációban a 20 év alatt, de nem véletlenül Mujahid Zoltán és a Gruppen Swing a csapat neve. Hosszú ideje Mujahid Zolival dolgoztok. Mi az, amivel többek lettetek az ő frontemberségével?
3: Zoli belépése a zenekarban, mint 8 évvel ezelőtt egy elég komoly stílusbéli ráncfelvarrást hozott magával. Zoli ugye a soul, az R&B, tehát hogy azért ő pop zenei irányban is nagyon tevékeny volt mindig, és ebben is kimagasló. És akkor ezt ötvözzük mi itt ezekkel a swinges dolgokkal. Ezért is jelent meg például a Respect című nagy lemezünk, amik tőlünk szokatlanul 100%-ban csak feldolgozásokat tartalmaz, de azt pedig úgy, hogy Lőrinc Ádám, aki nekünk a zenei vezetőnk, és egy egészen kivételes hangszerelő és hangszeres zenész is, ő hangszerelte ezeket a dalokat, és ezek olyan dalok, amikről nem is gondolnánk első hallásra, hogy ezek megélnek. Swinges lüktetésben, úgy, mint Queen, Elton John, Stevie Wonder, vagy éppen a maiak közül Miley Cyrus, vagy CeeLo Green dolgoztunk föl. Az nagyon fontos, hogy ebben a formában ezek nem hallhatóak máshol ezek a dalok, tehát ezeket minden esetben úgy fogalmazunk mindig, hogy gruppen swingesítünk, tehát ez abszolút a mi arculatunkra készülnek el, és aztán ez adja tulajdonképpen a különlegességét, és ezért érezzük mi is ezt magunkénak.
2: Vegyes felvágottal készültök, tehát lesznek a saját dalaitok és a feldolgozások is?
3: Igen, megmondom miért, sokat tanakodtunk ezen is, hogy ó, hát ez most csak a sajátokat kellene. Igen, valóban, ez teljesen helyén való gondolkodás volna, de ugyanakkor nagyon szerves részét képezik. Ez is a mi arculatunkhoz tartozik. Tehát ez nagyon fontos, hogy látszódjon, hogy egyébként a feldolgozásaink stílusai mennyire illeszkednek a saját dalaink stílusaihoz. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez ne essünk ugye a tehénen a pisztolytáska a hasonlat esetében, hogy ne az legyen, hogy ez annyira testidegen tőlünk és ma használt, divatos, önazonos kifejezéssel élve. Nagyon fontos, hogy ebben mi megtaláljuk magunkat, és mindenek előtt, hogy ez Zoli. Tehát ő neki például voltak olyan dalok a korábbi repertoárunkban, ami bohókásak, vagy olyanok, amik ilyen, még a Louis Prima érából. Ezeket ugyan Zoli is például nagyon szereti, de mégsem adjuk

ez akkor működik. Ebből a dalból én azt hiszem, hogy ez kiderül, hogy kik is vagyunk. Miért Lőrinc Ádám szerezte, és érdekesség még, hogy a neje, Kis Kamilla írta hozzá a szöveget. Úgyhogy én ezt választanám legjobb szívvel.

Vasárnap 19 órától a Várkert Bazár rendezvénytermében tehát Mudzsahid Zoltán és a Gruppen Swing lép fel, idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját jubileumi nagykoncerttel a Swing és Bubi Sok zenekar.

0: Június 6-án, szombaton, a Tarika lép fel este 9 órától a Jedermannban. A formáció vezetőjét, pengető hangszerest, énekest kérdeztem. Először arra kértem, hogy mutassa be ezt a formációt, és hogy mire lehet számítani a Jedermannban.
1: Szájtisíti vagyok, tehát ez most már 27 éve élek itt Magyarországon, és kb. 15 éve létezik ez a formáció, Tarika. Tehát ez a Salaban, vagy Szájt Salaban zenekar mellett összejött megint egy más társaság, ami igazán többet foglalkozunk a jazz, a marokkói zene és magyar népzene találkozása. Ez egy nagyon spontán, és valahogy úgy alakult ez a zenekar, hogy körülbelül ugyanaz, ahogy gondoljuk a népzene minden világ részén. Tehát az emberek összeülnek zenélni, és ebből alakul valami. Tehát nem kezdünk az elméletével, hogy mit akarok csinálni, és akkor utána, hanem tényleg itt kezdődött egy közös muzikálás, mutattam a témákat, tanultam a magyar témákat is, és akkor úgy alakult egy repertoárt, amit kezdtünk játszani. Úgy indult akkor még az elején Dres Michel is játszott a zenekarban, nem volt gitár, Kovács Feri, aki mindig van, és ez az ötlet gazdája, mondhatom, hogy Hálmos András dobos pörgette a fejét, ez a marokkói zene is, az afrikai zene, meg a jazz. Ez idő igazat adott neki. Természetesen nyitottak maradtunk, és közben Dres Michel helyett akkor lett a Bede Peti, aki

0: meghator az ő név, magyar népzenében is a jazz világban, meg Mészáros András, mint gitár, ez a mostani felállás. Ezen a héten teljesen fog változni, mert természetesen nyár van, és minden zenész sok program, tehát két helyettessel fogunk játszani, tehát lesz Gyárfa Satella, mint a dobos, és Zahar Fanni fog szakszofonozni. Megint egy izgalmasabb felállásban fogunk játszani. Ami jó tesz mindig nekünk a zenében, mert mindig próbálunk, hogy ez jó meglepetések, mert ezek nem egy zárt struktúrák, amit játszunk, hanem egy ilyen transz, nyitott, nagyon sok teret adunk improvizációra, ingázunk a kultúrák között, közben nem nevezhetünk, hogy egy jam session, hanem egy ilyen mégis vannak struktúrák, de nagyobb zenei terekkel.
1: A te számaidat is játszátok? Vagy Kovács Ferinek, öcsének a számait?
0: A repertoár nagy része inkább az a Gnawa afrikai törzs zenét hozom. Tehát ezek tradicionális marokkói dalok. Szoktam is használni arab lantot ebben a zenében, tehát vannak ez ilyen középkori arab dalok is. És természetesen a magyarok hozzák az a modvai, magyar, gimesi transz zene, ami úgy nevezem teljesen, ez is egyfajta transz zene, mert közben ugyanaz az a repetitív világban. Benne csak van egy magyar lüktet benne, és ettől szerintem izgalmas az a zenekar. Nem tudom, melyik zenész mondta nekem, hogy miért kell a magyar zenésznek játszani az afroamerikai jazzt, amikor olyan gazdag az a magyar népzene, és annyira gazdag elemekkel, stb., és ezek maga a jazz. Nem nekünk kell igazán határozni, hogy ez most jazz, vagy ez népzene. Mi valahogy úgy játszunk, ilyen adat szabad zene, és úgy alakult, hogy marokkóiak, magyarok találkoztak, és ebből lett ez az eredmény. Tényleg nem tudok határozni, hogy ez mégis ez jazz, vagy nem. Ez,
1: na jó, de szabad improvizáció, az teljesen, alapja.
0: Igen, tehát...
1: Mi legyen az a zene, amit bejátszunk?
0: Legszívesebben mondhatnám, két számot tudok ajánlani, mert van egy Togo, ahol mint szám, és az Tarika szám. Ez mutatja pont ez az afrikai hatás. És a másik szám, mondhatom, Pastoros, mert ez a Kovács Feri öcsi száma. Ebben van ez a magyar népzene is, és akkor így legalább az ember, aki hallja ez a két számot, nagyjából tudja, hogy melyik tengeren úszunk, vagy hogy ingázunk ez a két kultúra között.
2: Egynek a részletére lesz csak lehetőségünk, és ez legyen a Togo. Június 6-án, tehát szombaton 21 órától a Jedermannban lép fel a Tarika.

0: Június 5-én, pénteken este 8:30 folytatódik a 4 évszak sorozat a Budapest Jazz Clubban, ennek kitalálójával, Vörös Nikivel beszélgetett Weisz Gábor.
1: Hallgatóink talán emlékeznek, hogy ez bőven nem az első ilyen koncert, már sok volt, de most biztos lesz újdonság, hiszen már jó pár hónapja, vagy talán van egy éve is, hogy az utolsó ilyen koncert volt.
2: Ez a formáció viszonylag ritkábban játszik, de ettől még nagyon szeretjük, és hát ez a június 5-i, ez most egy különleges alkalom lesz, ugyanis új nyár érkezik az évszakok közé Palágyi Ildikó személyében, aki Karosi Júlia helyét veszi át. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, hogy nem csak 2026-os új nyarat kapunk, hanem egy énekesnő személyében is. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy izgalmas koncertre számíthatnak a hallgatók.
1: Hogyan választottátok ki annak idején, hogy ki melyik évszakot képviselje?
2: Hát ez azért egy hosszabb folyamat volt. Nekem az volt a koncepcióm, hogy ugye az egész produkció arra épül, hogy 4 különböző karakterű személyiségében és hangilag is 4 különböző karakterű énekesnőt találjak. Úgyhogy annak idején is így próbáltam keresni az énekesnők közül. Most egy picit már nehezebb dolgunk volt, mert ugye Karosi Júli rengeteg elfoglaltsága miatt lépett ki a produkcióból, ami egy nagy szívfájdalma volt neki is, meg nekünk is. És hát ugye adott volt azért az ő szerepe a hangszerelések szempontjából, illetve már a meglévő 3 énekhanghoz kellett találnunk valakit, aki picit más világot képvisel. Aztán egyszer csak már nem tudom pontosan, hogy melyikünk ötlete volt Palágyi Ildikó.
1: Most így tudjuk, hogy ő a nyár, de igen. Eddig még egyik beszélgetésünk alkalmával se árultad el, hogy ki melyik évszakot képviseli. Esetleg most elmondod?
2: Persze, a tavasz Bolba Éva, a tél Bence Alma, és én pedig az őszt képviselem.
1: Tulajdonképpen ti ezeket az évszakokat is szeretitek a legjobban, amelyiket választottátok?
2: Utólag így kiderült egyébként, hogy igen. Tehát én tényleg nagyon ősz vagyok, és nekem valóban a kedvenc évszakom az ősz. Évi nagyon szereti a tavaszt. Alma mondta, azt hiszem, hogy eleinte egy kicsit így megdöbbent attól, hogy ő lesz a tél, de aztán rájött, hogy igazából ő szereti egyébként a telet, úgyhogy nagyon könnyen tudott végül azonosulni vele.
1: És ilyenkor mindegyikőtök az adott évszakhoz kapcsolódó dalokat énekli?
2: Igen, a produkciónak az a koncepciója, hogy mindenki énekel szólóban egy-egy dalt a saját évszakához kapcsolódóan. Majd ugye, hogy az évszakok is váltják egymást, így váltjuk egymást mi is a színpadon, de minden váltáskor duettezünk is egyet, tehát a tavasz után érkezik a nyár, akkor ők énekelnek egy duettet. Általában ez a dal is valami hasonlóról szól, hogy milyen, amikor az egyik évszakból átmegyünk a másikba. Egyébként rengeteg olyan jazz standard van, aminek a szövege abszolút passzol ezekhez a változásokhoz is, vagy váltásokhoz is, úgyhogy van miből válogatnunk.
1: Esetleg a végén egy kvartett is megszólal?
2: Természetesen igen, vannak közös hangszerelések. Cseke Gábor az zongoristája a formációnak. Ő készített direkt erre a felállásra hangszereléseket, például a Miles Davis Four című dalára, illetve készítette egy medlit, amiben mind a 4 évszak megszólal, és lesz még meglepetés is természetesen.
1: Cseke Gábort említetted, akkor a többi muzsikustársat is mondd el, légy szíves.
2: Igen, a formációnak az alap triója Varga Bendegúz és Bögöti Ádám és Cseke Gábor, de most pénteken egy rendhagyó koncert lesz ebből a szempontból is, mert a ritmus szekció nem ér rá, úgyhogy Fónai Tibor és Hidász Tamás fogja helyettesíteni a fix csapatot.
1: Még egy olyan koncert lesz a héten, amiről te tudsz nagyon jól beszélni, hiszen a WWW Jazz Club Esztergomban a Szentgyörgymezői Olvasókörben zárja kapuit idénre, tehát az évad utolsó koncertje lesz vasárnap este 6 órakor. És ugye itt az a koncepció, hogy ti hárman a vég, ugye Vörös Niki, Vörös László testvéred és a felesége Strauss Eszter, aki gondolom Vörösné Strauss Eszter, és ezért 3 vég. Mindig 3 vendéget hívtok meg. Most kik lesznek ők?
2: Igen, ez alkalommal Hoffecker Dániel, Kovács Zsolt és Bartók Vince lesznek a vendégeink. És valóban ezzel a koncerttel zárul ez az évadunk. Ezek mindig nagyon izgalmas koncertek szoktak lenni, ugyanis ott a koncert előtt találkozunk így először 6-an együtt, és ott állítjuk össze a műsort, mindig az adott vendégek zenei világához próbáljuk alakítani az adott koncertanyagot.
1: Hát ahogy a népsort elmondtad, én úgy gondolom, hogy akkor itt most inkább a modern jazz felé fogtok ellátogatni.
2: Igen. Még nem tudom pontosan, most kezdtünk el e-mailezgetni arról, hogy ki milyen dalt szeretne játszani, de nekem is vannak már ötleteim, hogy én mit fogok majd énekelni.
1: kanyarodjunk vissza az ötödikei BJC-s koncerthez, a négy évszakhoz. Egy számot válasszunk, hogy most mivel csináljunk kedvet a hallgatóknak.
2: Hát sajnos tőlünk nincsen felvétel, úgyhogy...
1: Esetleg egy olyat, amit te énekelsz, és hát még ha nem is veled, de valami kedvenc énekese. Vagy a Miles Davis Ford.
2: Ez remek ötlet. Látod, neked milyen jó ötleteid vannak. Legyen akkor Miles Davis-től a Ford, igen.
1: Hát ez biztos nincs meg négy énekessel, de akkor Miles Davis-szel meghallgatjuk.

0: Június 10-én szerdán este 20:30-tól a Budapest Jazz Clubban lép fel Kanizsa Gina. Vokaliz a címe a koncertnek, és itt rögtön meg is kérlek, hogy magyarázz meg egy picit így ezt a szó összetételt. Kanizsa Gina, Vokaliz.
1: Valójában a koncert neve az nem a formáció neve, hanem a programnak a neve. Tehát az én nevemhez köthetően léteznek olyan koncertműsorok, amik más koncepcióval futnak, de én vagyok benne a zenekarvezető, én határozom meg a koncepciót, és ez a Kanizsa Gina Vokaliz, ezt a négy embert jelenti, Cseke Gabit, Sárkány Sanyit és Richter Ambrust, akikkel együtt játsszuk ezt az anyagot, és az a lényege, hogy kizárólag ilyen dalok, vokalizek alkotják a műsort. És valójában ez az anyag úgy alakult ki, hogy amikor még egy jó pár évvel ezelőtt a Harmónia Jazz műhely és Palai Péter megkeresett engem, hogy szeretné, hogyha szólistaként színpadra állnék, mert nagyon sok projektben voltam énekes közreműködő, de nem volt olyan anyag, ami konkrétan az én koncepcióm lett volna, akkor én elgondolkoztam, hogy miért lesz ez bármiben is más, mint az összes csodás magyar jazz énekesnőnek a műsora, és rájöttem, hogy én nagyon szeretem ezeket a dalokat, amik alapvetően lemezre vett jazz hangszeres szólóknak a megszövegezései. Tehát itt arról van szó, hogy valaki feljátszott egy improvizált hangszeres szólót, ami innentől ugye visszahallgathatóvá vált, lett egy lenyomata, és utána erre írtak a korabeli szövegírók történeteket, és az a csodálatos bennük, hogy amikor az ember hallja őket, akkor nem merül fel, hogy ezek nem egyszerre születtek, meg annyira organikusak ezek a dalok, annyira csodás történetek alakulnak ki bennük, és annyira izgalmas követni, hogy a téma, ami mondjuk egy jazz standard, és mindenki ismeri a dallamát, az ahhoz tartozó ilyen akrobatikus történetmesélés, az hogyan kapcsolódik az eredeti szöveghez, hogyan kapcsolódik mondjuk ahhoz a hangszeres szólistához, aki ezt a szólót, a hangokat eldöntötte egy pontján a térnek és időnek. És ilyenek voltak a legelején, Eddie Jefferson, meg Pleasure csinálta ki, de Johnny Mitchell nagyon sok vokalist írt, és például Kurt Elling az egyik nagy előjárója ennek, meg nekem, és csodálatos, hogy ő például pont most volt itt nemrégen Budapesten, a Margit szigeten volt egy koncertje, és vannak olyan vokalizek, amiket én a zenekarral együtt játszok, amiknek Kurt Elling írta a szövegét, és most volt egy olyan alkalom, hogy ezen a koncerten én élőben hallhattam a szerzőtől ezeket a dalokat, és lenyűgöző. És külön csodálatos egyébként, hogy a Cseke Gabi volt a Kurt Ellingnek a zongoristája ezen az eseményen, úgyhogy együtt fogok játszani Kurt Elling zongoristájával.
0: Tudtatok találkozni egyébként a koncert után?
1: Nem, sajnos. Egy picit elgondolkodtunk, hogy érdemes-e, szabad-e várni ilyenkor a művészre, aztán úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk őt zaklatni.
0: Inspirálódtál azért ebből a találkozásból? Tehát több lesz a Kurt Elling által írt szerzemény, vagy semmi köze nem lesz ennek az élményedhez, a repertoár tekintve?
1: Mindenképp lesz köze hozzá. Én lenyűgözőnek tartottam ezt a művészt eddig is, és minden alkalommal a koncertjei után így érzem magamat, mert olyan mértékben képes összekötni a zenét a hallgatósággal, az eget a földdel, ami nagyon inspiráló, és technikai szempontból pedig nagyon érdekes volt hallani ezeket a vokalézeket, ezeket a szólókat az ő szövegeivel, hogy ő milyen szabadságfaktorral kezeli ezeket. Hiszen nagyon sokszor van az, hogy az ember szeretne tisztelettel hozzányúlni ezekhez az anyagokhoz, és ezeknek nagyon fontos része az, hogy egyszer voltak improvizációk, de utána viszont fix az, ami történik. Tehát nem lehet kb. Elénekelni egy vokalizt, hanem akkor ezeket tényleg úgy kell, ahogy ez a szólista egyszer ott lehozta a közös tudatból, és elfújta, vagy eljátszotta ezeket a szólókat. Úgyhogy mindenképpen ezzel az attitűddel szeretnék a továbbiakban is hozzányúlni, és persze mindig alakul az, hogy mik lehetnének az újabb és újabb szöveges részek. Ilyen volt például nekem a Macskafogónak a négy gengsztere, ami ugye eredetileg egy amerikai formációnak a felvétele, amire Hajnal István szöveget írt 86-ban. Idén 40 éves egyébként ez a koncepció, és ott például nagyon izgalmas volt az, hogy mi ugye ismerjük sokan a Cotton Club Singersnek a verzióját a 90-es évekből. Most pár évvel ezelőtt mi csináltunk egy big banddel egy újabb verziót ebből. Nagyon izgalmas, hogy megtaláltuk az eredeti kézzel írt Hajnal István papírokat, amire ő az eredeti szöveget, amit ő maga írt, lejegyezte, ami azért volt fontos, mert a későbbi verziókban sokszor hibás volt a szöveg, mert mondjuk nem lehetett kihallani, mert annyira gyors, és sokan úgy interpretálták ezt az anyagot, hogy nem volt 100%-ban pontos. Mi viszont megtaláltuk az ő kézzel írt papírjait, és tényleg az ő szövegét énekeltük már fel a felvételen, ami nagyon nagy élmény volt, és én például elkezdtem azt megkeresni, hogy melyik az a felvétel a Four Brothers című jazz standardből, aminek a szóló körei pontosan azok a hangszeres szólók, amikre Hajnal István szöveget írt, hiszen a Four Brothers nagyon sokszor játszotta az adott zenekar, és a szólisták mindig másmilyen szólókat fújtak, tehát számos olyan felvétel van az interneten, különböző évekhez datálva, amik különböző hangszeres szólókat tartalmaznak, habár a téma ugyanaz. És én megkerestem azt a verziót, azt hiszem, hogy egy, nem akarok butaságot mondani, talán 48-as bakelit, amin azok a szólók vannak, amikre ő írta a szöveget, de amiktől mondjuk a Vocal East, akik 86-ban ezt felénekelték, ők már egy picit mondjuk eltértek, mert nem voltak annyira pontosak. És utána, akik ezt újra elénekelték későbbiekben, már egy picit eltértek, és nagyon izgalmas volt visszanyúlni. Csak ugye az a kérdés, hogy mi az, amit sokan ismernek, mi az, amihez a közönség jobban vonzódik, azt fogják-e mondani az én nagyon régi verziómra, hogy de hát ez nem is pontos, mert ők már pontosnak azt gondolják, ami később lett és pontatlan. Úgyhogy ez egy véget nem érő folyamat. Úgyhogy várjuk a hallgatókat, és akkor megnézhetik, hogy most mi éppen hol tartunk ezekkel a számokkal.
0: Tehát június 10-e, szerda este 8:30, Budapest Jazz Club. Mi legyen az a zene, amit bejátszunk kézenfekvő?
1: A felvétel, ami elhangzik most, az a legújabb, legfrissebb négy gangster, a Jazzation és a Budapest Orchestra projekt előadásában, és azért választottam ezt, mert ugyanez nem fog elhangzani a koncerten, de pontosan azért hangozzon most el, mert a koncerten nem fog, mert ott nem lesz egy teljes big band, és én leszek egyedül az a szólista, aki ezeket a szólókat énekelni fogja, és hát a négy gangstert négy szólamban még nem tudom elénekelni, bár gyakorlok sokat.

0: Essék szó egy BMC Opus Jazz Klubos eseményről. Június 4-én, csütörtökön 20 órától a Gerői Space Quintet vendége Rozmán Lajos lesz. Gerői Tamás dobost kérdezte Weisz Gábor az eseménnyel kapcsolatban.
1: Te a szabad jazz muzsika képviselője vagy, és ez nem is véletlen, hiszen Szabados Györggyel is nagyon sokat dolgoztál együtt. Én most azért emelem ki Szabados Györgyöt, hisz néhány nap múlva emlékezünk halálának 15. évfordulójára. Én úgy gondoltam, hogy esetleg erre is emlékeztek majd ezen az estén, de térjünk is rá a koncertre, hogy milyen zenéket fogunk itt hallani.
2: Mesterem Szabados György világa nem fog konkrétan megjelenni az est két részében, azért nem, mert nem passzolna a kettő olyan értelemben, hogy én, mint abszolút akusztikus párti zenész, aki egyébként javarészt természetesen szabad zenét játszom, de hát azért a hagyományos jazz iránti tiszteletem az természetesen megvan, és szeretem is játszani lehetőség szerint, ahogy adódik, de hát most itt elsősorban az amerikai muzsikákra gondolok, tehát amiket így, hogy mondjam, tehát követek, tehát hogy napra kész legyek, mert hogy tanuljuk ugye azt, hogy mi volt, 1917-ben volt az első rögzített jazz felvétel, tehát egy csomó minden van, amit illik tudni, ugye, na de hogy most hol tart a jazz? Tehát ez nagyon fontos, hogy ott legyen, 73 évesen merjem ezt így mondani, és ez azért fontos, mert hogy a Space-el 4-én a BMC-be egy ilyen elektronikus irány van, tehát a Bolcsó Bálint, aki egyébként számítógépe zeneszerzést tanít itt Pesten is, és Pécset is, ha jól tudom, tehát ő zeneszerző, és hát engem lenyűgözött az a fajta szabadság, ahogyan ő kezeli az elektronikát. Tehát nem ilyen alapok, előre elkészített cuccok, és akkor abból, mit épp oda gondol, és akkor azt beindítja, nem, hanem hogy abszolút jelen van. Engem lenyűgözött a Bolcsó Bálint, amikor meghallottam először, Grencsóval játszott duóba, akkor megfogalmazott bennem, hogy bizony, ezt ki kellene próbálni nekem is. És ugye az ember jó esetben élete folyamán háromszor változhat meg alapvetően. Én azt gondoltam, hogy ez a változás, ez én nekem fiatal itt is, új információk jönnek, érzelmileg tudok jó értelemben szélesebb skálán mozogni így a zenébe. És hát mellé a gitár, ugye a Citrom Ádám nevű gitáros barátunk, a maga kísérletező modern játékával és hangzásvilágával nagyon felerősíti ezt a space-t, az űr, tér, ugye? Tehát, hogy hagyunk teret mozogni egymásnak, ott vagyunk. Tehát ilyen értelemben adtam én ezt, tehát ezért adtam ezt a nevet ennek a zenekarnak, ugye, és hát a kiváló kollégáim, még a Ajtai Péter, ugye a bőgős, akivel szintén még a Kovács Gergővel együtt kezdtük, ugye, még 2008-ban a muzsikálást, hát egy remek bőgős. Ugye, és hát a Cseke Dani, az a tenoros barátom pedig, hát most már nem annyira fiatal, mert már ő is lassan 30 lesz, most lesz nyáron az esküvője, Istenem, ilyen fiatalon eltemeti magát, élve, örökre. Hát még élhetett volna, de most nem. Tehát, hogy hülyeskedek. Tehát, hogy kiváló muzsikus, ő is széles skálán mozog, remek alkotótárs, és akkor ehhez jön hozzá második részben, mert az első részben a zenekarnak a saját dolgait játsszuk, ami nem szó szerint értendő. Vannak olyan zenék, olyan dallamok, megidézünk olyan helyzeteket, amik nem a sajátjaink, de ugyanakkor meg, amit így hozzáteszünk, kis változtatások, a játékosság nagyon fontos ugye a zenébe. Ezek alapján mondom, hogy az első rész a BMC-ben az ilyen zenekari irányultságú darabokról fog szólni, és akkor a második rész ez fog csatlakozni a Rozmán Lajos Földém, ugye sárvári születésű, kiváló, klasszikus képzettségű, végzettségű klarinétos, tehát a kortárs zenének Magyarországon az általam ismert információk alapján mondom, kiemelkedő alakja.
1: Tulajdonképpen csak becsatlakozik hozzátok a saját játékával, illetve az improvizációival, vagy azért külön valamilyen szerepe van?
2: Úgy fog indulni a második rész, hogy Rozmán úr vállalt egy szólót. Tehát a szólójával fog indulni, és ahhoz fogunk csatlakozni, és azt fogjuk úgymond kiterjeszteni, tehát abból kiindulva fogunk improvizálni, amit szó szerint értek, ugye, mert hogy mindig megragadom az alkalmat, hogy megpróbáljak valami kis viszonyítást adni, hogy mi is az az improvizáció. Tehát itt most nem konkrétan arról van szó, hogy teszem fel, megszólal egy harmónia, és mi az, amik passzolnak hozzá. Ugye? Tehát ez is egy nagy tudomány, félreértés ne essék, de ez az improvizációnak egy jól bevált működő része, ami mögött már rengeteg tapasztalat gyűlt össze ezen a téren, de ez most itt nem erről szól. Tehát a szabad zene az valami olyasmi, tehát hogy amikor nem úgy játszunk, mint általában, tehát a zenei közeg nem azt kínálja fel, hogy milyen harmóniára, mi az, ami passzol, és ami nem, hú, az csúnya, azt nem kellett volna, hanem hogy az ember egyszer csak azt veszi, mint amikor kimondok egy szót, és eszembe jut, hogy a csodába, hát én ezt még soha nem mondtam ki. A zenében ugyanez, és ez nagyon ritka, tehát az én életemben, ez, hogyha szigorú vagyok önmagamhoz és őszinte, ez szerintem két kezemmel meg tudom számolni, hogy ez igazából hányszor sikerült, hányszor tudtam ennek a közelébe jutni. Később majd lesz még a Citrom Ádámnak egy darabja, ami majd valahol megjelenik, a közepet állít a második résznek, és a legvégén lesz még egy ilyen szép kis finom, zoborvidéki, nagyon szép finom katolikus dallam, amit én nagyon szeretek, és ez ilyen szép levezetése lesz az egésznek, és egyébként szabadon fogunk muzsikálni annak a szellemében, amiről beszéltem.

0: A Gerő Space Quintet tehát június 4-én csütörtökön 20 órától lép fel a BMC Opus Jazz Clubban. Folytassuk a Jazz Mozaikot újfent egy Weisz Gábor készítette interjúval.
1: Párnicki András jazzgitáros, zeneszerzőt köszöntöm, mégpedig most elsősorban nem is ebben a két minőségedben beszélgetünk, hiszen egy könyvet írtál, és erről a könyvről, amikor készült, illetve még csak terve volt véve, már beszéltünk, ha esetleg a hallgatók emlékeznek rá, ugyanis amikor megírtad a diploma munkádat, akkor is tulajdonképpen ugyanez volt a téma, úgyhogy idézzük fel, hogy miben is gondolkoztál akkor, min dolgoztál akkor.
2: Valóban így van, ez a doktori kutatásomnak volt a munkája, amit a Liszt Ferenc Zeneakadémia doktori iskolájában követtem el. Tulajdonképpen az, hogy ez kötet formájában megjelenjen, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy ezek a kéziratok azért jellemzően nem kerülnek publikálásra, tehát hogy elérhetők a Zeneakadémia honlapján, de hogy egyébként nem szoktak nyomtatásban megjelenni, és ennek a gondolat az igazából úgy jött, és ez nagyon hálás vagyok ezért a Fazekas Gergőnek, hogy ő volt az egyik oponensem, és egyszerűen az oponenciájából leírta, hogy ő azt gondolja, hogy ez méltó arra, hogy publikálva legyen, illetve a Csoly Tibi, ő volt a másik oponensem, és ő is, amikor ez szóba jött, akkor nagyon támogatta, tehát hogy végül is így megfogant bennem ez a gondolat, és elkezdtem kiadót keresni számomra. Tényleg meglepő módon a Lármata, ami egy, nem csak egyszerűen egy nagy kiadó, hanem egy nagy egyetemi kiadó, tehát nagyon sok tudományos publikációja van. Ők nem csak, hogy vállalták ennek a kiadását, hanem láthatóan szerették ezt a kötetet. Annyira, hogy nagyon sokáig nem volt rá pénz. Ugye én ezt 2022-ben fejeztem be, mint disszertáció kutatást, és azóta pályáztunk én is, ők is, és végül is ők teremtették meg ennek a lehetőségét, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért.
1: A témát az mutassuk be egy kicsit, tehát ha jól emlékszem, Bartókkal mindenképpen kapcsolatos, de nem Bartók kutatás, hanem jazz kutatás, hogy a Bartók zenéje hogyan hatott a jazzre, jól emlékszem?
2: Pontosan így van, nem tudom mennyi időnk van, mert egy 350 oldal.
1: 5 perc van.
2: Nem bereményedve azt kutattam, hogy Bartók Bélának, aki nyilvánvalóan minden idők egyik legnagyobb hatású zeneszerzője, a hatása a jazz kompozíciókba, esetlegesen a jazz improvizációba, vagy bizonyos embereknél, vagy bizonyos zenészek esetében, akár mint egy ilyen életprogram, vagy az életműre ható benyomás, mert hogy mindegyikre egyébként akad példa, és végülis maga a kötet az úgy épül föl, egy rövid bevezető után írtam egy fejezetet, mert hogy erről szerintem muszáj volt szólni, hogy Bartók hogy viszonyult a jazzhez, független attól, hogy egyébként a kutatásra ez szerintem nincs közvetlen hatással, és akkor utána egy ilyen történeti áttekintés mind Amerikában, mind Európában, mind Magyarországon, hogy kire tételesen kimutatva, hogy hatott. Van egy ilyen analógia fejezet, tehát, hogy milyen közösségek vannak Bartók zenejében és a jazzben, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg érdemi hatást gyakoroljon. És az utolsó nagy fejezet, azok pedig elemzések, amiket nagyrészt én írtam le, és kielemzem, illetve összehasonlítom Bartók művekkel azokat a jazz kompozíciókat, ahol szerintem felelhető a kéznyoma.
1: Én úgy gondolom, hogy ez azért is nagyon érdekes, mert ha jól tudom, akkor Bartók viszont nem nagyon szerette a jazzt.
2: Igen, ezért írtam ezt a fejezetet, mert ezt egyébként nagyon sokan, akik ismerik Bartókot, ezt gondolják, egyébként némileg joggal. Az igazság az, hogy egyrészt Bartóknak változott is a véleménye, tehát amikor ő többször, talán most nem akarok butaságot mondani, de 7-9-szer nyilatkozott erről életével, és amikor az első nyilatkozatokat adta, az még Magyarországon volt, és ő azért nagyjából olyan zenekarokat ismerhetett meg, mint mondjuk a Chocolate Kids, tehát hogy ilyen, ezek ilyen revű zenekarok voltak, amik Amerikából jöttek, és akkor azt lehetett rájuk mondani, hogy jazz, de azért csak nyomokban tartalmazta a műfaj elemeit. Ezek nyilván nem tetszettek neki, és aztán később ő azt mondta, hogy őt nagyon érdekli ennek a zenének a népzenei alapja, tehát a magyar népzenével közösséget érzett, illetve később azért ő sokat finomított az álláspontján egyszerűen azért, mert ugye a Szigetének a munkájának köszönhetően ugye együtt vették fel a Benny Goodmannel a kontrasztokat, és hát egyrészt a Benny Goodman egy kiváló klarinétos volt, szerintem elképesztően gyönyörű az a felvétel, ahol a Bartók is, meg a Szigeti, meg a Benny Goodman hallható. Másrészt a Benny Goodman adott neki lemezeket, mert ugye a Benny Goodman is tudta, hogy nincs nagy jártaság a jazzben, és erről ír a Bartók azért, hogy ez változtatta az ő véleményét. Illetve nyilván hozzátartozik, hogy amikor ő meghal New Yorkba, igazából akkor lesz a jazz nagykorú. Tehát, hogy akkor van ez a bebop forradalom, ami egyébként tőle nem messze, mert ő viszonylag ahhoz közel lakott Manhattannek az északi részén, ahol ezek a klubok voltak. Beteg is volt, ugye meg egy nagyon más közeghez tartozott, tehát az, hogy ő lemenjen a Charlie Parkert élőben meghallgatni nagy betegen, azért sajnos kicsi eső volt. D.M. Bartók munkásságát, amennyire ismerem, én azt megmerem kockáztatni, hogy ő, tehát hogy ezekben az igazán értékes zenékben ő meghallotta az értéket.
1: Térjünk rá a te életművedre és olyan értelemben, hogy viszont ugye neked is van elég sok Bartók feldolgozásod, tehát gondolom, hogy ez is hatott erre a munkára.
2: Fordítva egy kicsit, én azt szerettem volna, hogy egy ilyen kutatás során rengeteg zenét meghallgat az ember elemes, stb. És én azt szerettem volna, hogy amit én csinálok, az ne legyen ezáltal befolyásolva. Úgyhogy én előbb készítettem el a BMC által megjelentetett Bartók Electrified című lemez, az előbb készült el, mint hogy én ebbe beremélyedtem volna. És aztán ezt töredelmesen be kell vallani, hogy a sok impressziónak a hatására azért bizonyos darabokat én átértékeltem magamban azóta, illetve nem csak magamban, nem. Tehát amiket játszunk, azért azt gondolom, hogy már máshogy szólanak.
1: Ennek a kötetnek közeledik az ünnepi könyvfét lesz bemutatója is. Mikor?
2: Ilyen 9-én lesz a Kossuth Klubban, ez egy kifejezett könyvbemutató, ahol egyébként én szólóba fogok játszani egy-két számot, és Pintér Csillával és Ajtai Péterrel fogunk beszélgetni, gondolom a kötetről, de ezt ők tudják.
1: Reméljük.
2: Reméljük a kötetről, illetve az ünnepi könyvfétem pedig az utolsó vasárnap fog dedikálni a Lármatonnak a pultjánál, amit most szégyenkezzel nem tudok pontosan, de azt hiszem talán délelőtt 11 óra körül.
1: Még egy kis aktualitást vigyünk a beszélgetésünkbe, hiszen most a napokban két külföldi helyszínen is koncertezel a kvartetteddel.
2: Én ezt nagyon-nagyon várom, és nagy öröm számomra. Először Bukarestbe megyünk, mégpedig úgy, hogy hajnalban indulunk Budapestről, és elvileg ottani időszint 7-kor már színpadon fogunk állni. Ez egy Green Hours nevű jazzfesztivál lesz, ami egy bukaresti jazzfesztivál, nagyon örülök a meghívásuknak, és onnan pedig másnap megyünk át Belgrádba, ahol szintén lesz egy koncertünk.
1: A kvartetteddel azért most hallgassunk meg egy számot, hogy konferált be, hogy mi következik most.
2: Hát mivel ugye a kötetnek a tematikája mégis sok tekintetben Bartókkal kapcsolatos, ezért én az alátevést választanám, ami egy Bartók átdolgozásunk.

0: Tóth Viktor szaxofonos zeneszerző, zenekarvezetőt kérdezem. Azt hiszem, két héttel ezelőtt értesítettük a hallgatókat, hogy mini turnéra indulsz. Jelenleg is külföldön értelek el. Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy mondd el, hogy mi történik veled, milyen élmények értek. Szerintem Hamid Drake-ről biztos, hogy beszélni fogsz.
1: Egy hatalmas esemény volt ez a mi kis életünkben, hogy Hamid Drake mester újra közöttünk volt. Ugye ez egy hosszú kapcsolat már, most pont kiszámoltuk, hogy 24 éve játszunk együtt vele. Van nekem egy tercet formációm, amiben ő sokszor közreműködött. A BMC-vel két lemezt is csináltunk, a Climbing with Mountains-t és a Tártimot, és most újra volt egy lehetőség, hogy a most 70 éves mester újra csatlakozott hozzánk, és akkor három koncertet tudtunk játszani.
0: Magyarországon is voltak koncertek, és külföldön is.
1: Igen, megmondom őszintén, ezt úgy hirdettem ezt a turnét, hogy világkörüli turné, de azért azt hozzátettem, hogy az én világom körüli turné. Úgyhogy Székesfehérváron voltunk az Egyházmegyei Múzeumban, ez egy nagyon klassz kis koncertterem, egy teltházas koncertet tudtunk játszani, aztán Grazban játszottunk egy másokat, és a Hartyendi Enő által szervezett Pünkösdi Improvizációk Fesztiválján zártuk ezt a kis turnét. Hartyendi Enő a Media Wave Fesztiválnak a fesztivál igazgatója volt hosszú évekig, és ez most neki a kicsinyített fesztiválja. Ez azért fontos, mert Hamiddal ott ismerkedtünk meg a Media Wave keretein belül még 20 évvel ezelőtt, és hát Hamid is rengeteget tanított és játszott, és mi is így együtt trióban. Akkor Szandő Mátyás bűgőssel, aki hát ugye azóta eltávozott közülünk, és hát ez egy feldolgozatlan esemény az életünkben, Hamid életében is. Vannak kompozíciók, amit a Matyi emlékének ajánlunk. Most ebben a turnéban is tavaly is már Ajtai Péter volt a nagy bűgős pozícióban.
0: Trió formációval léptetek fel most is ezeken a napokon?
1: Igen, trióban játszottunk, valahogy ez vált be az elmúlt 20 évben, egy nagyon erős zenei nyelv alakult ki Szandai Matyi, Hamid is köztem. Hát ez ugye Matyi eltávozásával nagyon megbomlott, úgyhogy utána duóban koncerteztünk. Van csomó olyan kompozíció, amit erre a formációra írtam. Többnyire a már meglévő régebbi dolgokat vettük elő. Persze új számok is előjöttek. Ez a zene egy nagyon nyitott, nagyon szabad dolog. Ugye hát Hamid Drake-ről azt kell tudni, hogy az amerikai polgárjogi mozgalmi harcos múlt hagyományvonalának egy hordozója, az Elvin Jones, Ed Blackwell körből, az Ornette Coleman Dan Cherry zenekarból, Dan Cherryvel 9 évig játszott együtt, Pharoah Sanders partnere volt, David Murray partnere volt, tehát a fekete avantgárd áramlatokon szörfözött ő egész életében. William Parker ebben a műfajban talán a legnagyobb jazzbűgős, gyakorlatilag a legintimebb partnere. Úgyhogy ő valami olyan üzenetet hoz, és hát így is kapcsolódtunk be, Szandai Mátyás ebbe a New York-i körbe, ami egy nagyon lélekteljes muzsikálásról, egy szabadságharcos, konvenciómentes, mondhatnám úgy, hogy népzenei gyökerű, de a saját kultúráját beleszövő muzsikálásról van szó. Tehát ez egy hihetetlen elfogadó, befogadó, toleráns és a felső regisztereket ünneplő muzsika, amit játszunk, úgyhogy hát ez a három koncert is csodálatos volt. És sajnálhatja, ki hagyta Hamiddal a találkozást, azt gondolom.
0: Nem soká kollégaként üdvözölhetünk téged itthon, mert lesz egy fesztivál, ahol segítesz, hogy ki mikor lépjen a színpadra, ugye?
1: Igen, B52 Jazz Fesztivál Pilisboros Jenőn egy szuper, hát ilyen nyárkezdő rendezvény, ami most már idén 7. alkalommal kerül megrendezésre, amelynek házigazdája vagyok, és talán az a különlegessége ennek a zenei fesztiválnak, hogy a művészeket mielőtt színpadra lépnek, mikrofon végre kapjuk, és megkérdezem őket a zenei útjukról, lelki történéseikről, mit is hoztak a fesztiválra. Nem a sablonos dolgokról beszélgetünk, próbálok inkább belekérdezni abba, hogy honnan is tartanak. Hova.
0: Mondasz egy konkrét dátumot, hogy mikor lesz?
1: Igen, ez június 6-án, kora délután kerül megrendezésre Pilisboros Jenőn a B52 Fesztivál.
0: Már csak egyetlen kérdésre maradt időnk, hogy mi legyen a zene, amit meghallgatunk.
1: Hát szeretettel ajánlok egy felvételt, ezt a kompozíciót most Hamid Drake-kel a turnéban is játszottuk. Számomra egy fontos kompozíció, a mestereknek dedikálom, akik életenergiát adtak a zenének és a tudás töretlen hullámzásának. A kompozíció címe Ablak.

koncertek június 5-én pénteken 20 órától a MOM Kulturális Központban. Jazz Bomba, Falusi Marian, Charlie, Robi Lakatos, Ferenci György a rackákkal és a Gypsy Jazz Band lép fel. A Budapest Music Center Opus Jazz Klubjában több koncert is lesz, június 5-én pénteken 20 órától a Premec Organ Trio, majd a Catalan Jazz on Tour eseménye Angi Obin Quintet, szombaton 20 órától, és a Ghetto Birds Mirarab Lukács Kamarda és Dés június 9-én, tehát jövő hét kedden 20 órától lép fel. A Jazz Mozaik végén köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt Fellegi Néna.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Lucián Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a John Scofield Quartet koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Besenyei Márk. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat, határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Sulyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást. A tegnap létrejött megállapodásról Orbán Anita külügyminiszter azt mondta, Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, a gyanúsítottak száma 32-re nőtt. A gyanú szerint egy park fenntartási munkákat végző cég vezetője 2011 és 24 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. Vasárnapig rövidfilmek, animációk, nagyjátékfilmek és dokumentumfilmek is láthatók a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivál 21 év alatt több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Végül az időjárásról. Jelenleg 18 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Napos, gomoly felhős az idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután általában 22-28, késő este 14 és 21 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykoron a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a John Scofield Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez csodálatos, azt gondolom, egyéb más dolgok mellett a jazz zenében, hogy ahány ember annyiféle hatást tud kiváltani, és én ezt szeretném minél több embernek, akár szavakban, akár kritikák formájában, akár nyilván aktívan jazzzenészként a színpadon bebizonyítani, hogy nagyon sokféle érzést tud megmozgatni a jazz zene az emberekben, és tényleg ne féljenek tőle.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Lucián Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a John Scofield Quartet koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nekem nagyon fontos a ritmus a jazzben. Nyilván mindenkinek is a jazz eleve erősen a ritmusról szól, de az afroamerikai jelenlét Amerikában az ugye kézzel fogható. És még akkor is, hogyha nem 24 órában jazz szól a taxiban vagy az utcákon, elég sokat hallgatnak fekete zenét, például R&B-t vagy hip-hopot, és az valahogy így átitatja az embert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
6: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a John Scofield Quartet koncertje hallható.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Budapesten tárgyalt Mihály Martin írminiszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Magyar Péter elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. Hozzátette, számít a közelgő ír elnökség támogatására a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló Mihály Martin miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi közt a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy a hónap második felében esedékes V4 találkozón újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. Közösen tartottak koszorúzást a Kossuth Lajos téri Nemzeti Összetartozás emlékműnél a Fidesz és a KDNP frakció tagjai a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az emléknapon közzétett videó üzenetében Hegedűs Barbara, a Nagyobbik ellenzéki párt frakció vezetője arról beszélt, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke az emlékezés fontosságát hangsúlyozta, valamint hozzátette, hogy a magyarságot összeköti az összetartozás tudata. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestis megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. Gruber Béla műveiből nyílt kiállítás a Nemzeti Galériában. A Vágyott remek mű, Gruber Béla művészete című tárlat a 27 évesen elhunyt festő legjelentősebb alkotásait mutatja be a galéria gyűjteményéből, valamint hazai köz- és magángyűjtemények anyagából. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. A Dunántúlon derült, másutt változóan felhős az ég, a keleti-észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Változékony idő lesz holnap is, a napos időszakok mellett átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, a Dunántúlon megélénkül a szél, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. A pontos idő 15 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazzélet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Lucián Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a John Scofield Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Van egy kolléganőm, akivel mi osztálytársak voltunk a Zeneakadémián, és nagyon érdekes, mert nem igazán zenéltünk együtt addig, amíg osztálytársak voltunk, viszont lényegében az egyetem lezárultával kerültünk szakmai és baráti kapcsolatba, és azóta is az elmúlt közel két évtizedben egyre jobban elmélyült mind a barátságunk, mind pedig a szakmai közös munkánk. Ezt a hölgyet úgy hívják, hogy Harcsa Veronika. Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy a barátsága az életemben van, és hogy a szakmaisága az életemben van.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: Lucián Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a John Scofield Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A matematika és a zene kapcsolata, ez most nem csak a számok miatt van, ugye, hogy be vannak számozva a hangok valamilyen fajta szempontból, hanem inkább az, hogy vannak törvényszerűségek a zenében, ahol akár számok is konvergálhatnak egymáshoz, és én sose közelítettem így meg a zenét, tehát mindig egy picit erőltetett, amikor a matematika és a zene kapcsolatáról beszélünk, de hát már mindjárt a legelején ugye az egyik legnagyobb zseni itt Európában Bach volt, aki már akkor csinált olyanokat, hogy számokkal írta le, meg le se írta a basszust, hanem elmondta, hogy mi a szabály, ami alapján annak ki kell jönni bárkinek, de hát elég nehezen jött ki eleinte a többieknek. Ilyen értelemben ugye a geometria is ugyanilyen axiomákkal dolgozik, hogy van egy pár dolog, amit kijelentünk, és utána abból vezetjük le a többit. Ilyenek a zenében is vannak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigecen Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a John Scofield Quartet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal, és bízik abban, hogy újraindul a visegrádi négyek évszázadokra visszanyúló szövetségi rendszere. Közösen tartottak koszorúzást a Kossuth Lajos téri Nemzeti Összetartozás emlékműnél a Fidesz és a KDNP frakció tagjai a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az emléknapon közzétett videó üzenetében Hegedűs Barbara, a Nagyobbik ellenzéki párt frakció vezetője arról beszélt, hogy a magyar nemzetnek mindig képesnek kell lennie arra, hogy a saját sorsát meghatározza. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke az emlékezés fontosságát hangsúlyozta, valamint hozzátette, hogy a magyarságot összeköti az összetartozás tudata. A Mi Hazánk mozgalom közösségi oldalán a magyar nemzet egysége mellett tett hitet. Azt írták, Trianon nem csupán egy történelmi dátum, egy nemzet fájdalma, amely generációkon átível. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Ekkor megnyitják az első klasztert, amely a legfontosabb kérdésekről szól, mint például a jogállamiság, az igazságszolgáltatás reformja, a demokratikus normák és a közigazgatás. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le egy hónapra a 2024-ben kipattant óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint hatalmukkal és kapcsolataikkal visszaélve vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szépművészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A nemzetközi anyagot kiegészítik 19. és 20. századi magyar művészek alkotásai, mint például Szinyei Mersepál pipacsmezőt ábrázoló tájképe. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Holnap változóan felhős napos idő lesz, kisebb zápor elszórtan előfordulhat, a Dunántúlon megélénkül az északnyugati szél, a hajnali 10-16 fokról 22 és 29 fok közé melegszik a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb. 18 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allegheny Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Lucian Pán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a John Scofield Quartet koncertje hallható.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
6: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
7: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Lucian Bán brácsaművész és Matt Maneri zongoraművész, majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertje hallható. Közreműködik Tóth Viktor, Ondrej Karnak, Tomás Baros és Erik Ellen.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében
1: Lucian Bán brácsa művész és Matt Maneri zongora művész majd a Piotr Vojtasik Visegrád Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Tóth Viktor, Ondrej Karnak, Tomás Baros és Erik Ellen. A felvételek a kolozsvári Kultúrpalotában, valamint a BNC koncerttermében készültek 2011. június 5-én és 2016. február 11-én.
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a John Scofield Quartet koncertje hallható. Közreműködik John Medeski, Scott Colley

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a John Scofield Quartet koncertjét hallották. Közreműködött John Medeski, Scott Colley és Jack DeJohnette. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült 2018. július 6-án.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.